Honigen darmok. Slik makasunka. Nomen gud. Jinn. Katak sokodurka. Katak.